betuntum nyame nyame a odi temadua ne twetwe wo se nyame a uzu nyame da se wo twetwe ne se bo nyame a podi akase akase me obia hu se pompae many great lights.